0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: The best music non-stop.
1: Sophia, future history.
2: Bella.

батон. Mala sala, ali dobar klub, stojim, gledam,

0: 107,7 MHz FM stereo radio.
1: Ad. 107.7 FM.

0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktrasz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ne dőljenek be azoknak a csalóknak, akik telefonon keresik meg őket, és pénzért cserébe a minőségi tenyészállatok után járó támogatások kifizetésének állítólagos felgyorsítását ígérik, figyelmeztette a gazdákat a mezőgazdasági miniszter. Dragan Glemocsics így hangsúlyozta, hogy a támogatási kérelmek feldolgozása és a támogatások kifizetése kizárólag a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokról szóló törvény, valamint az előírt eljárások szerint történik. A vajdasági külterületi utak karbantartására hirdetett pályázatot 540 millió dinár értékben a Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság közölte Facebook oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke szerint a pályázat célja a mezőgazdasági gépek közlekedésének megkönnyítése és a közlekedés biztonság javítása. Az év eleje óta 24 motoros vesztette életét Szerbia útjain, miközben tavaly ugyanebben az időszakban 13 halálos áldozatot jegyeztek fel, közölte a belügyminisztérium adatai alapján az Euronews Szerbia. A szakértők szerint a tragédiák leggyakoribb oka a túlzott sebesség, a védőfelszerelés hiánya, a hiányos vezetéstechnikai felkészültség, valamint az, hogy az autósok gyakran rosszul mérik fel a motorosok sebességét. Mintegy 100 ezer horvátországi szállást foglaló turista személyes adatai kerülhettek illetéktelenek kezébe egy kibertámadás következtében, amely egy horvát szállásfoglalás kezelő platformot érintett. A csalók az ellopott információkat felhasználva hitelesnek tűnő WhatsApp üzeneteket küldenek a nyaralóknak. A sajtóértesülések szerint az incidens a horvátországi szállodák által is használt POPS nevű foglalkozáskezelő rendszert érintette. Az elkövetők hozzáférhetek a vendégek nevéhez, telefonszámához, érkezési és távozási dátumához, valamint a lefoglalt szálloda nevéhez. 7,8-as erősségi földrengés volt a Fülöp-szigeteken, legkevesebb 19 ember meghalt, több mint 200-an megsérültek. A Fülöp-szigeteki katasztrófavédelem közlése szerint iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban keletkeztek károk. Három helyet rontott az ATP világranglistán Novák Djokovic a korai Roland Garros búcsúja után. A legjobb szerb teniszező jelenleg a hetedik helyen áll 3760 ponttal. A szerb férfi 3x3-as kosárlabda válogatott bronzérmet nyert a varsói világbajnokságon, miután 20-19-re legyőzte Franciaország csapatát. Ma túlnyomóan napos és meleg idő várható Szerbiában, gyenge vagy mérsékelt felhőzettel, párás füllett levegővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. Csütörtöktől jelentős változás kezdődik az időjárásban. Az ország északi és nyugati területein fokozatosan lehűlés várható. A hőmérséklet 6-8 fokkal is alacsonyabb lehet a szerdai értékeknél. Az ország egész területén változékony, csapadékos időre kell számítani, miközben a szél megerősödik és északnyugatira fordul. Péntekre a lehűlés az egész országot eléri. A legmagasabb nappali hőmérséklet már csak 18 és 21 fok között alakul. Eső elsősorban még a déli és keleti ország részeken fordulhat elő a délelőtti órákban. A hétvégén az ország nagy részén száraz idő várható, csapadék főként a hegyvidéki térségekben fordulhat elő. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: A Városháza dísztermében a Dökösség vezetősége ünnepélyes keretek között fogadta a Vajdasági Diáksport Olimpián résztvevő tanulókat az elért eredményeik és példamutató szereplésük elismeréseként. A Vajdasági Diáksport Olimpia rendkívül színvonalas sportesemény, amelyet mindössze 4 évente rendeznek meg. Az idei versenyen községünk diákjai eddig legnagyobb létszámban vettek részt és kiemelkedő eredményeket értek el, teljesítményükkel méltó módon képviselve iskoláikat és községüket. Emellett sor került az ingyenes idényjegyek medence belépő kiosztására az adai és a moholi általános iskolák tanulói részére, melyeket a diákparlamentek képviselői vettek át. A Dökösség önkormányzata, a helyi közösségek és az Adica üdültetési közvállalat jóvoltából több száz községbeli tanuló látogathatja térítésmentesen az Adica kültéri medencéit a nyári szünet folyamán. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 7 éven aluli, 2019-ben is később születettek, községbeli kisgyermekek részére is ingyenes a belépés. Idényjegyet nem fognak kapni, a helyszínen a kísérőnek kell igazolnia, hogy a gyermek községünk lakosa.
1: Mindig lesz egy szem, mindig lesz egy új.

Adakőrség önkormányzata karöltve a helyi közösségekkel idén első alkalommal az ingyenes iskolatáskák mellett tankönyvcsomagokat is biztosít az első és második

10-18 első osztályos gyermek kezdi meg, akik ingyen tankönyveket és ergonomikusan kifejlesztett iskolatáskákat kaptak a hozzájuk tartozó kiegészítőkkel. Mivel a tanévkezdés minden évben jelentős anyagi költségeket jelent a szülők számára, a Dakösség önkormányzata ezzel a támogatással is igyekszik hozzájárulni a családok kiadásainak enyhítéséhez. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei megengedik, a jövőben az ingyenes tankönyvprogram az alsó tagozat valamennyi évfolyamára kiterjesztésre kerülhet. Köszönjük a községbeli helyi közösségek, a Belmil Team cég és a Duga civil szervezet együttműködését.

a legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Adakőség önkormányzata sikeresen pályázott az úgynevezett LEED projekt keretében. Szerbiai helyi infrastruktúra és intézmények fejlesztési projektje egy új és modern játszótér kiépítésére az építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális minisztérium közreműködésével. A fent említett minisztériumban került sor az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. A közvéleményben kialakult híresztelésekre reagálva szeretnénk leszögezni, hogy a projekt megvalósítása hónapok óta várat magára, ugyanis a játszótér tervezett helyszíne módosításra került. Ennek oka a Cseh Károly általános iskola részére későbbiekben előlátott sportcsarnok és parkoló kiépítése, amely munkától kezdete az idei nyár végére várhatóak. Ennek következtében a központba tervezett játszótér használata nem lenne lehetséges. Az Adai gyermekjátszótér területének rendezése, elnevezési projekt a már meglévő sport és rekreációs létesítmények közelében, az Adai Rekreációs Központban valósul meg. A munkálatok magukba foglalják a gyalogos felületek rendezését, korszerű gyermekjátékok elhelyezését, védőkerítés, gumiborítású biztonsági burkolatok, utcabútorok és LED-világítás kiépítését, valamint a környező zöld felületek rendezését. Az új, modern, funkcionális és az előírt szabványok szerint megépített játszótér gyermekek, családok és községünk valamennyi polgára számára kialakított élvezhető övezet lesz.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A község önkormányzatának támogatásával immár 6. alkalommal került megrendezésre a községi nyugdíjas olimpia a Balkai Sori Kultúrotthonban. A szinte már hagyományosnak mondható rendezvény ismét nagy érdeklődés mellett zajlott, hiszen közel 280 községbeli nyugdíjas gyűlt össze, hogy egy kellemes, tartalmas és mozgalmas napot töltsön együtt. A résztvevők több mint fele részt vett valamelyik sport és ügyességi versenyszámban. A megmérettetések között szerepelt a sakk, a lengőteke, a különféle kártyajátékok, a pikádó, valamint a lapos korongdobás is. A reggeli kissé szomorkás időjárás ellenére a versenyeket idén is a jó hangulat, a sportszerűség és a lelkes részvétel jellemezte. A legjobban teljesítő versenyzők érmekben és serlegekben részesültek, de az édes és sós sütemények készítő is elismerést kaptak. Ezen a napon nem csak az elért eredmények voltak fontosak, a nyugdíjas olimpia elsősorban a találkozásról, a közösségépítésről és az aktív életmód népszerűsítéséről szólt. A Dökvösség önkormányzata továbbra is fontosnak tartja az idősebb korosztály támogatását és az olyan programok szervezését, amelyek hozzájárulnak a közösségi élet megőrzéséhez.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Ad a napok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek, Korzó, 14-től 24 óráig kirakodó vásár, info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek, Acoustrings, Rokovnik, Ex-Urok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség, rekreációs központ, 9-től 12 óráig Adica 2026, az adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öreg fiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-tól 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

0: Bence.
1: A pontos idő 9 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ne dőljenek be azoknak a csalóknak, akik telefonon keresik meg őket, és pénzért cserébe a minőségi tenyészállatok után járó támogatások kifizetésének állítólagos felgyorsítását ígérik, figyelmeztette a gazdákat a mezőgazdasági miniszter. Dragan Glamocsics így hangsúlyozta, hogy a támogatási kérelmek feldolgozása és a támogatások kifizetése kizárólag a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokról szóló törvény, valamint az előírt eljárások szerint történik. A vajdasági külterületi utak karbantartására hirdetett pályázatot 540 millió dinár értékben a tartományi mezőgazdasági víz és erdőgazdálkodási titkárság közölte Facebook oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke szerint a pályázat célja a mezőgazdasági gépek közlekedésének megkönnyítése és a közlekedés biztonság javítása. Az év eleje óta 24 motoros vesztette életét Szerbia útjain, miközben tavaly ugyanebben az időszakban 13 halálos áldozatot jegyeztek fel, közölte a belügyminisztérium adatai alapján az Euronews Szerbia. A szakértők szerint a tragédiák leggyakoribb oka a túlzott sebesség, a védőfelszerelés hiánya, a hiányos vezetéstechnikai felkészültség, valamint az, hogy az autósok gyakran rosszul mérik fel a motorosok sebességét. Mintegy 100 ezer horvátországi szállásfoglaló turista személyes adatai kerülhettek illetéktelenek kezébe egy kibertámadás következtében, amely egy horvát szállásfoglalás kezelő platformot érintett. A csalók az ellopott információkat felhasználva hitelesnek tűnő WhatsApp üzeneteket küldenek a nyaralóknak. A sajtóértesülések szerint az incidens a horvátországi szállodák által is használt POPS nevű foglalkozáskezelő rendszert érintette. Az elkövetők hozzáférhetek a vendégek nevéhez, telefonszámához, érkezési és távozási dátumához, valamint a lefoglalt szálloda nevéhez. 7,8-as erősségi földrengés volt a Fülöp-szigeteken, legkevesebb 19 ember meghalt, több mint 200-an megsérültek. A Fülöp-szigeteki katasztrófavédelem közlése szerint iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban keletkeztek károk. Három helyet rontott az ATP világranglistán Novák Djokovic a korai Roland Garros búcsúja után. A legjobb szerb teniszező jelenleg a hetedik helyen áll 3760 ponttal. A szerb férfi 3x3-as kosárlabda válogatott bronzérmet nyert a varsói világbajnokságon, miután 20-19-re legyőzte Franciaország csapatát. Ma túlnyomóan napos és meleg idő várható Szerbiában, gyenge vagy mérsékelt felhőzettel, párás füllett levegővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. Csütörtöktől jelentős változás kezdődik az időjárásban. Az ország északi és nyugati területein fokozatosan lehűlés várható. A hőmérséklet 6-8 fokkal is alacsonyabb lehet a szerdai értékeknél. Az ország egész területén változékony, csapadékos időre kell számítani, miközben a szél megerősödik és északnyugatira fordul. Péntekre a lehűlés az egész országot eléri, a legmagasabb nappali hőmérséklet már csak 18 és 21 fok között alakul. Eső elsősorban még a déli és keleti ország részeken fordulhat elő a délelőtti órákban. A hétvégén az ország nagy részén száraz idő várható, csapadék főként a hegyvidéki térségekben fordulhat elő. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioada.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autóada. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autóada.

eladó szántóföld a moholi nagyút mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár június 10-én és 11-én. SP üzletek. Hűségesek önökhöz!

Sassy Tagis Hit, Otoy Radio. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

0: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.
1: Fekszem a múlt árnyai közt, álmomban ott vagy velem. Éjjel a vágy visszajön, helyet őrzi az ágy.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ne dőljenek be azoknak a csalóknak, akik telefonon keresik meg őket, és pénzért cserébe a minőségi tenyészállatok után járó támogatások kifizetésének állítólagos felgyorsítását ígérik, figyelmeztette a gazdákat a mezőgazdasági miniszter. Dragan Glamocsics így hangsúlyozta, hogy a támogatási kérelmek feldolgozása és a támogatások kifizetése kizárólag a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokról szóló törvény, valamint az előírt eljárások szerint történik. A vajdasági külterületi utak karbantartására hirdetett pályázatot 540 millió dinár értékben a tartományi mezőgazdasági víz és erdőgazdálkodási titkárság közölte Facebook oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke szerint a pályázat célja a mezőgazdasági gépek közlekedésének megkönnyítése és a közlekedés biztonság javítása. Az év eleje óta 24 motoros vesztette életét Szerbia útjain, miközben tavaly ugyanebben az időszakban 13 halálos áldozatot jegyeztek fel, közölte a belügyminisztérium adatai alapján az Euronews Szerbia. A szakértők szerint a tragédiák leggyakoribb oka a túlzott sebesség, a védőfelszerelés hiánya, a hiányos vezetéstechnikai felkészültség, valamint az, hogy az autósok gyakran rosszul mérik fel a motorosok sebességét. Mintegy 100 ezer horvátországi szállásfoglaló turista személyes adatai kerülhettek illetéktelenek kezébe egy kibertámadás következtében, amely egy horvát szállásfoglalás kezelő platformot érintett. A csalók az ellopott információkat felhasználva hitelesnek tűnő WhatsApp üzeneteket küldenek a nyaralóknak. A sajtóértesülések szerint az incidens a horvátországi szállodák által is használt POPS nevű foglalkozáskezelő rendszert érintette. Az elkövetők hozzáférhetek a vendégek nevéhez, telefonszámához, érkezési és távozási dátumához, valamint a lefoglalt szálloda nevéhez. 7,8-as erősségi földrengés volt a Fülöp-szigeteken, legkevesebb 19 ember meghalt, több mint 200-an megsérültek. A Fülöp-szigeteki katasztrófavédelem közlése szerint iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban keletkeztek károk. Három helyet rontott az ATP világranglistán Novák Djokovic a korai Roland Garros búcsúja után. A legjobb szerb teniszező jelenleg a hetedik helyen áll 3760 ponttal. A szerb férfi 3x3-as kosárlabda válogatott bronzérmet nyert a varsói világbajnokságon, miután 20-19-re legyőzte Franciaország csapatát. Ma túlnyomóan napos és meleg idő várható Szerbiában, gyenge vagy mérsékelt felhőzettel, párás füllett levegővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. Csütörtöktől jelentős változás kezdődik az időjárásban. Az ország északi és nyugati területein fokozatosan lehűlés várható. A hőmérséklet 6-8 fokkal is alacsonyabb lehet a szerdai értékeknél. Az ország egész területén változékony, csapadékos időre kell számítani, miközben a szél megerősödik és északnyugatira fordul. Péntekre a lehűlés az egész országot eléri, a legmagasabb nappali hőmérséklet már csak 18 és 21 fok között alakul. Eső elsősorban még a déli és keleti ország részeken fordulhat elő a délelőtti órákban. A hétvégén az ország nagy részén száraz idő várható, csapadék főként a hegyvidéki térségekben fordulhat elő. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: let me go.
1: A Városháza dísztermében a Adakőség vezetősége ünnepélyes keretek között fogadta a Vajdasági Diáksport Olimpián résztvevő tanulókat az elért eredményeik és példamutató szereplésük elismeréseként. A Vajdasági Diáksport Olimpia rendkívül színvonalas sportesemény, amelyet mindössze 4 évente rendeznek meg. Az idei versenyen községünk diákjai eddig legnagyobb létszámban vettek részt és kiemelkedő eredményeket értek el, teljesítményükkel méltó módon képviselve iskoláikat és községüket. Emellett sor került az ingyenes idényjegyek medencebelépő kiosztására az adai és a moholi általános iskolák tanulói részére, melyeket a diákparlamentek képviselői vettek át. Adakőség önkormányzata, a helyi közösségek és az Adica üdültetési közvállalat jóvoltából több száz községbeli tanuló látogathatja térítésmentesen az Adica kültéri medencéit a nyári szünet folyamán. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 7 éven aluli, 2019-ben is később születettek, községbeli kisgyermekek részére is ingyenes a belépés. Idényjegyet nem fognak kapni, a helyszínen a kísérőnek kell igazolnia, hogy a gyermek községünk lakosa. Sure.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyújt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hívetől, szóval
0: a legjobb zenék.

Adakőség önkormányzata karöltve a helyi közösségekkel idén első alkalommal az ingyenes iskolatáskák mellett tankönyvcsomagokat is biztosít az első és második osztályba induló községbeli kisdiákok részére. Kiosztásra kerültek az ingyenes tankönyvek az általános iskolák leendő másodikosainak, míg az ünnepélyes táskaosztásra a délután folyamán került sor Moholon és Adán. A következő tanéven Törökfalun, Adán és Moholon összesen 118 első osztályos gyermek kezdi meg, akik ingyen tankönyveket és ergonomikusan kifejlesztett iskolatáskákat kaptak a hozzájuk tartozó kiegészítőkkel. Mivel a tanévkezdés minden évben jelentős anyagi költségeket jelent a szülők számára, Adakőség önkormányzata ezzel a támogatással is igyekszik hozzájárulni a családok kiadásainak enyhítéséhez. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei megengedik, a jövőben az ingyenes tankönyvprogram az alsó tagozat valamennyi évfolyamára kiterjesztésre kerülhet. Köszönjük a községbeli helyi közösségek, a Belmil Team cég és a Duga civil szervezet együttműködését.

A Dagőrség önkormányzata sikeresen pályázott az úgynevezett LEED projekt keretében. Szerbiai helyi infrastruktúra és intézmények fejlesztési projektje egy új és modern játszótér kiépítésére az építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális minisztérium közreműködésével. A fent említett minisztériumban került sor az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. A közvéleményben kialakult híresztelésekre reagálva szeretnénk leszögezni, hogy a projekt megvalósítása hónapok óta várat magára, ugyanis a játszótér tervezett helyszíne módosításra került. Ennek oka a Csák Károly általános iskola részére későbbiekben előlátott sportcsarnok és parkoló kiépítése, amely munkától kezdete az idei nyár végére várhatóak. Ennek következtében a központba tervezett játszótér használata nem lenne lehetséges. Az Adai gyermekjátszótér területének rendezése, elnevezési projekt a már meglévő sport és rekreációs létesítmények közelében, az Adai rekreációs központban valósul meg. A munkálatok magukba foglalják a gyalogos felületek rendezését, korszerű gyermekjátékok elhelyezését, védőkerítés, gumiborítású biztonsági burkolatok, utcabútorok és LED-világítás kiépítését, valamint a környező zöld felületek rendezését. Az új, modern, funkcionális és az előírt szabványok szerint megépített játszótér gyermekek, családok és községünk valamennyi polgára számára kialakított élvezhető övezet lesz. Hey!

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: Lehullik a fa levél a háztetőre, elfelednek mindörökre, jaj.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

A község önkormányzatának támogatásával immár 6. alkalommal került megrendezésre a községi nyugdíjas olimpia a Balkai Sori Kultúrotthonban. A szinte már hagyományosnak mondható rendezvény ismét nagy érdeklődés mellett zajlott, hiszen közel 280 községbeli nyugdíjas gyűlt össze, hogy egy kellemes, tartalmas és mozgalmas napot töltsön együtt. A résztvevők több mint fele részt vett valamelyik sport és ügyességi versenyszámban. A megmérettetések között szerepelt a sakk, a lengőteke, a különféle kártyajátékok, a pikádó, valamint a lapos korongdobás is. A reggeli kissé szomorkás időjárás ellenére a versenyeket idén is a jó hangulat, a sportszerűség és a lelkes részvétel jellemezte. A legjobban teljesítő versenyzők érmekben és serlegekben részesültek, de az édes és sós sütemények készítő is elismerést kaptak. Ezen a napon nem csak az elért eredmények voltak fontosak, a nyugdíjas olimpia elsősorban a találkozásról, a közösségépítésről és az aktív életmód népszerűsítéséről szólt. A Dökvösség önkormányzata továbbra is fontosnak tartja az idősebb korosztály támogatását és az olyan programok szervezését, amelyek hozzájárulnak a közösségi élet megőrzéséhez.

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program. Július 3. péntek. Korzó 14-től 24 óráig kirakodó vásár. Info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek. Akustrings, Rokovnik, Exurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

0: az olyanok, mint mi sose búcsúznak el.
1: A pontos idő 11 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ne dőljenek be azoknak a csalóknak, akik telefonon keresik meg őket, és pénzért cserébe a minőségi tenyészállatok után járó támogatások kifizetésének állítólagos felgyorsítását ígérik, figyelmeztette a gazdákat a mezőgazdasági miniszter. Dragan Glamocsics hangsúlyozta, hogy a támogatási kérelmek feldolgozása és a támogatások kifizetése kizárólag a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokról szóló törvény, valamint az előírt eljárások szerint történik. A vajdasági külterületi utak karbantartására hirdetett pályázatot 540 millió dinár értékben a tartományi mezőgazdasági víz és erdőgazdálkodási titkárság közölte Facebook oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke szerint a pályázat célja a mezőgazdasági gépek közlekedésének megkönnyítése és a közlekedés biztonság javítása. Az év eleje óta 24 motoros vesztette életét Szerbia útjain, miközben tavaly ugyanebben az időszakban 13 halálos áldozatot jegyeztek fel, közölte a belügyminisztérium adatai alapján az Euronews Szerbia. A szakértők szerint a tragédiák leggyakoribb oka a túlzott sebesség, a védőfelszerelés hiánya, a hiányos vezetés technikai felkészültség, valamint az, hogy az autósok gyakran rosszul mérik fel a motorosok sebességét. Mintegy 100 ezer horvátországi szállást foglaló turista személyes adatai kerülhettek illetéktelenek kezébe egy kibertámadás következtében, amely egy horvát szállásfoglalás kezelő platformot érintett. A csalók az ellopott információkat felhasználva hitelesnek tűnő WhatsApp üzeneteket küldenek a nyaralóknak. A sajtóértesülések szerint az incidens a horvátországi szállodák által is használt FOPS nevű foglalkozáskezelő rendszert érintette. Az elkövetők hozzáférhetek a vendégek nevéhez, telefonszámához, érkezési és távozási dátumához, valamint a lefoglalt szálloda nevéhez. 7,8-as erősségi földrengés volt a Fülöp-szigeteken, legkevesebb 19 ember meghalt, több mint 200-an megsérültek. A Fülöp-szigeteki katasztrófavédelem közlése szerint iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban keletkeztek károk. Három helyet rontott az ATP világranglistán Novák Djokovic a korai Roland Garros búcsúja után. A legjobb szerb teniszező jelenleg a 7. helyen áll 3760 ponttal. A szerb férfi 3x3-as kosárlabda válogatott bronzérmet nyert a varsói világbajnokságon, miután 20-19-re legyőzte Franciaország csapatát. Ma túlnyomóan napos és meleg idő várható Szerbiában, gyenge vagy mérsékelt felhőzettel, párás füllett levegővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. Csütörtöktől jelentős változás kezdődik az időjárásban. Az ország északi és nyugati területein fokozatosan lehűlés várható. A hőmérséklet 6-8 fokkal is alacsonyabb lehet a szerdai értékeknél. Az ország egész területén változékony, csapadékos időre kell számítani, miközben a szél megerősödik és északnyugatira fordul. Péntekre a lehűlés az egész országot eléri. A legmagasabb nappali hőmérséklet már csak 18 és 21 fok között alakul. Eső elsősorban még a déli és keleti ország részeken fordulhat elő a délelőtti órákban. A hétvégén az ország nagy részén száraz idő várható, csapadék főként a hegyvidéki térségekben fordulhat elő. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre. Szászhét egész hét, Adai Rádió.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodukt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autó ADA.

Eladó szántóföld a moholi nagyút mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

a sebek tudom rendbe raknál. Fekete rúzs nyomok az ajkamon, te itt maradtál, itt maradtál, dob hátra. Nem fértünk egy imába, nem féltünk mi már semmitől, csak a lelkem, ami

Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár június 10-én és 11-én. SP üzletek. Hűségesek önökhöz!

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban, és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ne dőljenek be azoknak a csalóknak, akik telefonon keresik meg őket, és pénzért cserébe a minőségi tenyészállatok után járó támogatások kifizetésének állítólagos felgyorsítását ígérik, figyelmeztette a gazdákat a mezőgazdasági miniszter. Dragan Glamocs így hangsúlyozta, hogy a támogatási kérelmek feldolgozása és a támogatások kifizetése kizárólag a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokról szóló törvény, valamint az előírt eljárások szerint történik. A vajdasági külterületi utak karbantartására hirdetett pályázatot 540 millió dinár értékben a Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság közölte Facebook oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke szerint a pályázat célja a mezőgazdasági gépek közlekedésének megkönnyítése és a közlekedés biztonság javítása. Az év eleje óta 24 motoros vesztette életét Szerbia útjain, miközben tavaly ugyanebben az időszakban 13 halálos áldozatot jegyeztek fel, közölte a belügyminisztérium adatai alapján az Euronews Szerbia. A szakértők szerint a tragédiák leggyakoribb oka a túlzott sebesség, a védőfelszerelés hiánya, a hiányos vezetéstechnikai felkészültség, valamint az, hogy az autósok gyakran rosszul mérik fel a motorosok sebességét. Mintegy 100 ezer horvátországi szállásfoglaló turista személyes adatai kerülhettek illetéktelenek kezébe egy kibertámadás következtében, amely egy horvát szállásfoglalás kezelő platformot érintett. A csalók az ellopott információkat felhasználva hitelesnek tűnő WhatsApp üzeneteket küldenek a nyaralóknak. A sajtóértesülések szerint az incidens a horvátországi szállodák által is használt FOPS nevű foglalkozáskezelő rendszert érintette. Az elkövetők hozzáférhetek a vendégek nevéhez, telefonszámához, érkezési és távozási dátumához, valamint a lefoglalt szálloda nevéhez. 7,8-as erősségi földrengés volt a Fülöp-szigeteken, legkevesebb 19 ember meghalt, több mint 200-an megsérültek. A Fülöp-szigeteki katasztrófavédelem közlése szerint iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban keletkeztek károk. Három helyet rontott az ATP világranglistán Novák Djokovic a korai Roland Garros búcsúja után. A legjobb szerb teniszező jelenleg a hetedik helyen áll 3760 ponttal. A szerb férfi 3x3-as kosárlabda válogatott bronzérmet nyert a varsói világbajnokságon, miután 20-19-re legyőzte Franciaország csapatát. Ma túlnyomóan napos és meleg idő várható Szerbiában, gyenge vagy mérsékelt felhőzettel, párás füllett levegővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. Csütörtöktől jelentős változás kezdődik az időjárásban. Az ország északi és nyugati területein fokozatosan lehűlés várható. A hőmérséklet 6-8 fokkal is alacsonyabb lehet a szerdai értékeknél. Az ország egész területén változékony, csapadékos időre kell számítani, miközben a szél megerősödik és északnyugatira fordul. Péntekre a lehűlés az egész országot eléri. A legmagasabb nappali hőmérséklet már csak 18 és 21 fok között alakul. Eső elsősorban még a déli és keleti ország részeken fordulhat elő a délelőtti órákban. A hétvégén az ország nagy részén száraz idő várható, csapadék főként a hegyvidéki térségekben fordulhat elő. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Adakőség önkormányzata karöltve a helyi közösségekkel idén első alkalommal az ingyenes iskolatáskák mellett tankönyvcsomagokat is biztosít az első és második osztályba induló községbeli kisdiákok részére. Kiosztásra kerültek az ingyenes tankönyvek az általános iskolák leendő másodikosainak, míg az ünnepélyes táskaosztásra a délután folyamán került sor Moholon és Adán. A következő tanéven Törökfalun, Adán és Moholon összesen 118 első osztályos gyermek kezdi meg, akik ingyen tankönyveket és ergonomikusan kifejlesztett iskolatáskákat kaptak a hozzájuk tartozó kiegészítőkkel. Mivel a tanévkezdés minden évben jelentős anyagi költségeket jelent a szülők számára, Adakőség önkormányzata ezzel a támogatással is igyekszik hozzájárulni a családok kiadásainak enyhítéséhez. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei megengedik, a jövőben az ingyenes tankönyvprogram az alsó tagozat valamennyi évfolyamára kiterjesztésre kerülhet. Köszönjük a községbeli helyi közösségek, a Belmil Team cég és a Duga civil szervezet együttműködését.

A Dagösség önkormányzata sikeresen pályázott az úgynevezett LIID projekt keretében. Szerbiai helyi infrastruktúra és intézmények fejlesztési projektje egy új és modern játszótér kiépítésére az építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális minisztérium közreműködésével. A fent említett minisztériumban került sor az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. A közvéleményben kialakult híresztelésekre reagálva szeretnénk leszögezni, hogy a projekt megvalósítása hónapok óta várat magára, ugyanis a játszótér tervezett helyszíne módosításra került. Ennek oka a Cseh Károly általános iskola részére későbbiekben előlátott sportcsarnok és parkoló kiépítése, amely munkától kezdete az idei nyár végére várhatóak. Ennek következtében a központba tervezett játszótér használata nem lenne lehetséges. Az Adai gyermekjátszótér területének rendezése, elnevezési projekt a már meglévő sport és rekreációs létesítmények közelében, az Adai rekreációs központban valósul meg. A munkálatok magukba foglalják a gyalogos felületek rendezését, korszerű gyermekjátékok elhelyezését, védőkerítés, gumiborítású biztonsági burkolatok, utcabútorok és LED-világítás kiépítését, valamint a környező zöld felületek rendezését. Az új, modern, funkcionális és az előírt szabványok szerint megépített játszótér gyermekek, családok és községünk valamennyi polgára számára kialakított élvezhető övezet lesz.

0: Ma is slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hívető
0: a legjobb zenék.

Ada község önkormányzatának támogatásával immár 6. alkalommal került megrendezésre a községi nyugdíjas olimpia a Balkai Sori Kultúrotthonban. A szinte már hagyományosnak mondható rendezvény ismét nagy érdeklődés mellett zajlott, hiszen közel 280 községbeli nyugdíjas gyűlt össze, hogy egy kellemes, tartalmas és mozgalmas napot töltsön együtt. A résztvevők több mint fele részt vett valamelyik sport és ügyességi versenyszámban. A megmérettetések között szerepelt a sakk, a lengőteke, a különféle kártyajátékok, a pikádó, valamint a lapos koröngdobás is. A reggeli kissé szomorkás időjárás ellenére a versenyeket idén is a jó hangulat, a sportszerűség és a lelkes részvétel jellemezte. A legjobban teljesítő versenyzők érmekben és serlegekben részesültek, de az édes és sós sütemények készítő is elismerést kaptak. Ezen a napon nem csak az elért eredmények voltak fontosak, a nyugdíjas olimpia elsősorban a találkozásról, a közösségépítésről és az aktív életmód népszerűsítéséről szólt. A Dökvösség önkormányzata továbbra is fontosnak tartja az idősebb korosztály támogatását és az olyan programok szervezését, amelyek hozzájárulnak a közösségi élet megőrzéséhez.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek, Korzó, 14-től 24 óráig kirakodó vásár, info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek, Acoustrings, Rokovnik, Exurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség, rekreációs központ, 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielo Dugme Tribute Band, DJ Bigé. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

A Városháza dísztermében Adakösség vezetősége ünnepélyes keretek között fogadta a Vajdasági Diáksport Olimpián résztvevő tanulókat az elért eredményeik és példamutató szereplésük elismeréseként. A Vajdasági Diáksport Olimpia rendkívül színvonalas sportesemény, amelyet mindössze 4 évente rendeznek meg. Az idei versenyen községünk diákjai eddig legnagyobb létszámban vettek részt és kiemelkedő eredményeket értek el, teljesítményükkel méltó módon képviselve iskoláikat és községüket. Emellett sor került az ingyenes idényjegyek medencebelépő kiosztására az adai és a moholi általános iskolák tanulói részére, melyeket a diákparlamentek képviselői vettek át. Adakösség önkormányzata, a helyi közösségek és az Adica üdültetési közvállalat jóvoltából több száz községbeli tanuló látogathatja térítésmentesen az Adica kültéri medencéit a nyári szünet folyamán. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 7 éven aluli, 2019-ben is később születettek, községbeli kisgyermekek részére is ingyenes a belépés. Idényjegyet nem fognak kapni, a helyszínen a kísérőnek kell igazolnia, hogy a gyermek községünk lakosa.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ne dőljenek be azoknak a csalóknak, akik telefonon keresik meg őket, és pénzért cserébe a minőségi tenyészállatok után járó támogatások kifizetésének állítólagos felgyorsítását ígérik, figyelmeztette a gazdákat a mezőgazdasági miniszter. Dragan Glamocsics hangsúlyozta, hogy a támogatási kérelmek feldolgozása és a támogatások kifizetése kizárólag a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokról szóló törvény, valamint az előírt eljárások szerint történik. A vajdasági külterületi utak karbantartására hirdetett pályázatot 540 millió dinár értékben a Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság közölte Facebook oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke szerint a pályázat célja a mezőgazdasági gépek közlekedésének megkönnyítése és a közlekedés biztonság javítása. Az év eleje óta 24 motoros vesztette életét Szerbia útjain, miközben tavaly ugyanebben az időszakban 13 halálos áldozatot jegyeztek fel, közölte a belügyminisztérium adatai alapján az Euronews Szerbia. A szakértők szerint a tragédiák leggyakoribb oka a túlzott sebesség, a védőfelszerelés hiánya, a hiányos vezetéstechnikai felkészültség, valamint az, hogy az autósok gyakran rosszul mérik fel a motorosok sebességét. Mintegy 100 ezer horvátországi szállásfoglaló turista személyes adatai kerülhettek illetéktelenek kezébe egy kibertámadás következtében, amely egy horvát szállásfoglalás kezelő platformot érintett. A csalók az ellopott információkat felhasználva hitelesnek tűnő WhatsApp üzeneteket küldenek a nyaralóknak. A sajtóértesülések szerint az incidens a horvátországi szállodák által is használt POPS nevű foglalkozáskezelő rendszert érintette. Az elkövetők hozzáférhetek a vendégek nevéhez, telefonszámához, érkezési és távozási dátumához, valamint a lefoglalt szálloda nevéhez. 7,8-as erősségi földrengés volt a Fülöp-szigeteken, legkevesebb 19 ember meghalt, több mint 200-an megsérültek. A Fülöp-szigeteki katasztrófavédelem közlése szerint iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban keletkeztek károk. Három helyet rontott az ATP világranglistán Novák Djokovic a korai Roland Garros búcsúja után. A legjobb szerb teniszező jelenleg a hetedik helyen áll 3760 ponttal. A szerb férfi 3x3-as kosárlabda válogatott bronzérmet nyert a varsói világbajnokságon, miután 20-19-re legyőzte Franciaország csapatát. Ma túlnyomóan napos és meleg idő várható Szerbiában, gyenge vagy mérsékelt felhőzettel, párás füllett levegővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. Csütörtöktől jelentős változás kezdődik az időjárásban. Az ország északi és nyugati területein fokozatosan lehűlés várható. A hőmérséklet 6-8 fokkal is alacsonyabb lehet a szerdai értékeknél. Az ország egész területén változékony, csapadékos időre kell számítani, miközben a szél megerősödik és északnyugatira fordul. Péntekre a lehűlés az egész országot eléri. A legmagasabb nappali hőmérséklet már csak 18 és 21 fok között alakul. Eső elsősorban még a déli és keleti ország részeken fordulhat elő a délelőtti órákban. A hétvégén az ország nagy részén száraz idő várható, csapadék főként a hegyvidéki térségekben fordulhat elő. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Transz Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga a mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autó ADA.

Eladó Szántóföld a Moholi nagyút mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.

0: Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021-809-207.
2: Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár június 10-én és 11-én. SP üzletek. Hűségesek Önökhöz! Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ne dőljenek be azoknak a csalóknak, akik telefonon keresik meg őket, és pénzért cserébe a minőségi tenyészállatok után járó támogatások kifizetésének állítólagos felgyorsítását ígérik, figyelmeztette a gazdákat a mezőgazdasági miniszter. Dragan Glamocsics így hangsúlyozta, hogy a támogatási kérelmek feldolgozása és a támogatások kifizetése kizárólag a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokról szóló törvény, valamint az előírt eljárások szerint történik. A vajdasági külterületi utak karbantartására hirdetett pályázatot 540 millió dinár értékben a tartományi mezőgazdasági víz és erdőgazdálkodási titkárság közölte Facebook oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke szerint a pályázat célja a mezőgazdasági gépek közlekedésének megkönnyítése és a közlekedés biztonság javítása. Az év eleje óta 24 motoros vesztette életét Szerbia útjain, miközben tavaly ugyanebben az időszakban 13 halálos áldozatot jegyeztek fel, közölte a belügyminisztérium adatai alapján az Euronews Szerbia. A szakértők szerint a tragédiák leggyakoribb oka a túlzott sebesség, a védőfelszerelés hiánya, a hiányos vezetéstechnikai felkészültség, valamint az, hogy az autósok gyakran rosszul mérik fel a motorosok sebességét. Mintegy 100 ezer horvátországi szállást foglaló turista személyes adatai kerülhettek illetéktelenek kezébe egy kibertámadás következtében, amely egy horvát szállásfoglalás kezelő platformot érintett. A csalók az ellopott információkat felhasználva hitelesnek tűnő WhatsApp üzeneteket küldenek a nyaralóknak. A sajtóértesülések szerint az incidens a horvátországi szállodák által is használt FOPS nevű foglalkozáskezelőrendszert érintette. Az elkövetők hozzáférhetek a vendégek nevéhez, telefonszámához, érkezési és távozási dátumához, valamint a lefoglalt szálloda nevéhez. 7,8-as erősségi földrengés volt a Fülöp-szigeteken, legkevesebb 19 ember meghalt, több mint 200-an megsérültek. A Fülöp-szigeteki katasztrófavédelem közlése szerint iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban keletkeztek károk. Három helyet rontott az ATP világranglistán Novák Djokovic a korai Roland Garros búcsúja után. A legjobb szerb teniszező jelenleg a hetedik helyen áll 3760 ponttal. A szerb férfi 3x3-as kosárlabda válogatott bronzérmet nyert a varsói világbajnokságon, miután 20-19-re legyőzte Franciaország csapatát. Ma túlnyomóan napos és meleg idő várható Szerbiában, gyenge vagy mérsékelt felhőzettel, párás füllett levegővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. Csütörtöktől jelentős változás kezdődik az időjárásban. Az ország északi és nyugati területein fokozatosan lehűlés várható. A hőmérséklet 6-8 fokkal is alacsonyabb lehet a szerdai értékeknél. Az ország egész területén változékony, csapadékos időre kell számítani, miközben a szél megerősödik és északnyugatira fordul. Péntekre a lehűlés az egész országot eléri. A legmagasabb nappali hőmérséklet már csak 18 és 21 fok között alakul. Eső elsősorban még a déli és keleti ország részeken fordulhat elő a délelőtti órákban. A hétvégén az ország nagy részén száraz idő várható, csapadék főként a hegyvidéki térségekben fordulhat elő. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: Adakőség önkormányzata karöltve a helyi közösségekkel idén első alkalommal az ingyenes iskolatáskák mellett tankönyvcsomagokat is biztosít az első és második osztályba induló községbeli kisdiákok részére. Kiosztásra kerültek az ingyenes tankönyvek az általános iskolák leendő másodikosainak, míg az ünnepélyes táskaosztásra a délután folyamán került sor Moholon és Adán. A következő tanéven Törökfalun, Adán és Moholon összesen 118 első osztályos gyermek kezdi meg, akik ingyen tankönyveket és ergonomikusan kifejlesztett iskolatáskákat kaptak a hozzájuk tartozó kiegészítőkkel. Mivel a tanévkezdés minden évben jelentős anyagi költségeket jelent a szülők számára, Adakőség önkormányzata ezzel a támogatással is igyekszik hozzájárulni a családok kiadásainak enyhítéséhez. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei megengedik, a jövőben az ingyenes tankönyvprogram az alsó tagozat valamennyi évfolyamára kiterjesztésre kerülhet. Köszönjük a községbeli helyi közösségek, a Belmil Team cég és a Duga civil szervezet együttműködését.
1: Adai Rádió. Hírek minden órában.

lemez. A Dagösség önkormányzata sikeresen pályázott az úgynevezett LIID projekt keretében. Szerbiai helyi infrastruktúra és intézmények fejlesztési projektje egy új és modern játszótér kiépítésére az építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális minisztérium közreműködésével. A fent említett minisztériumban került sor az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. A közvéleményben kialakult híresztelésekre reagálva szeretnénk leszögezni, hogy a projekt megvalósítása hónapok óta várat magára, ugyanis a játszótér tervezett helyszíne módosításra került. Ennek oka a Cseh Károly általános iskola részére későbbiekben előlátott sportcsarnok és parkoló kiépítése, amely munkától kezdete az idei nyár végére várhatóak. Ennek következtében a központba tervezett játszótér használata nem lenne lehetséges. Az Adai gyermekjátszótér területének rendezése, elnevezési projekt a már meglévő sport és rekreációs létesítmények közelében, az Adai rekreációs központban valósul meg. A munkálatok magukba foglalják a gyalogos felületek rendezését, korszerű gyermekjátékok elhelyezését, védőkerítés, gumiborítású biztonsági burkolatok, utcabútorok és LED-világítás kiépítését, valamint a környező zöld felületek rendezését. Az új, modern, funkcionális és az előírt szabványok szerint megépített játszótér gyermekek, családok és községünk valamennyi polgára számára kialakított élvezhető övezet lesz.

Ada község önkormányzatának támogatásával immár 6. alkalommal került megrendezésre a községi nyugdíjas olimpia a Balkai Sori Kultúrotthonban. A szinte már hagyományosnak mondható rendezvény ismét nagy érdeklődés mellett zajlott, hiszen közel 280 községbeli nyugdíjas gyűlt össze, hogy egy kellemes, tartalmas és mozgalmas napot töltsön együtt. A résztvevők több mint fele részt vett valamelyik sport és ügyességi versenyszámban. A megmérettetések között szerepelt a sakk, a lengőteke, a különféle kártyajátékok, a pikádó, valamint a lapos koröngdobás is. A reggeli kissé szomorkás időjárás ellenére a versenyeket idén is a jó hangulat, a sportszerűség és a lelkes részvétel jellemezte. A legjobban teljesítő versenyzők érmekben és serlegekben részesültek, de az édes és sós sütemények készítő is elismerést kaptak. Ezen a napon nem csak az elért eredmények voltak fontosak, a nyugdíjas olimpia elsősorban a találkozásról, a közösségépítésről és az aktív életmód népszerűsítéséről szólt. A Dökvösség önkormányzata továbbra is fontosnak tartja az idősebb korosztály támogatását és az olyan programok szervezését, amelyek hozzájárulnak a közösségi élet megőrzéséhez.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

do something. Adana Pop 2026. július 3-tól 5-ig. Program: július 3. péntek. Korzó 14-től 24 óráig, kirakodó vásár. Info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek. Acoustrings, Rokovnik, Exurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ, 9-től 12 óráig, Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya, 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya, 21-től 3 óráig, koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Big E. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-tól 15 óráig marhapörkölt főzőverseny. Info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ, 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

A Városháza dísztermében Adakőség vezetősége ünnepélyes keretek között fogadta a vajdasági diáksport olimpián résztvevő tanulókat az elért eredményeik és példamutató szereplésük elismeréseként. A vajdasági diáksport olimpia rendkívül színvonalas sportesemény, amelyet mindössze 4 évente rendeznek meg. Az idei versenyen községünk diákjai eddig legnagyobb létszámban vettek részt és kiemelkedő eredményeket értek el, teljesítményükkel méltó módon képviselve iskoláikat és községüket. Emellett sor került az ingyenes idényjegyek medencebelépő kiosztására az adai és a moholi általános iskolák tanulói részére, melyeket a diákparlamentek képviselői vettek át. Adakőség önkormányzata, a helyi közösségek és az Adica üdültetési közvállalat jóvoltából több száz községbeli tanuló látogathatja térítésmentesen az Adica kültéri medencéit a nyári szünet folyamán. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 7 éven aluli, 2019-ben is később születettek, községbeli kisgyermekek részére is ingyenes a belépés. Idényjegyet nem fognak kapni, a helyszínen a kísérőnek kell igazolnia, hogy a gyermek községünk lakosa.

0: 107,7 MHz FM stereo radio.
1: Ad. 107.7 FM.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: 107,7 MHz FM stereo radio.
1: Ad. 107.7 FM.

107,7 MHz. Slušate radio Adam. Like baby.